0: mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrál.
1: Eto, udade se ti za konja, mala šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli?

A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.